0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatom.

0: neked. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.

Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Sziasztok! Mi vagyunk a 4 Esztét Zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitangyó Rádióban.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd eszedbe.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: keverget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. XIL.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Ez a Bitangyó Rádió. A Bitangyó Rádió.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyó Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Jutani
3: Rádió. Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is. Zsombika mindennapjaiba is.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti,
1: pörgeti,
2: pörgeti,
1: pörgeti,
2: pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
0: XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL.
3: XIL.
0: XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.
3: XIL-lel.

0: Bitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and ever. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdő repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Bitangyó Rádió.
1: Na, hát akkor újra gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek. A mikrofon mögött már mókuskát hallhatjátok. Gyertek, imádkozzunk együtt. Csodaszép nyári nap van. Már most nincs az a 38-39 fok. Csak 36-37.

szépen lassan gyülekezünk, és ameddig kuporodtok egymás mellé, addig megnézzük, hogy kik is vannak velünk. Itt van az én drága maskurám, itt van velünk a Dutyi Dilink, velünk van a Csámpás Rozink, velünk van Nefertitink is, aki nem olyan régen érkezett. Van velünk két droid, illetve vannak még velem külsős hallgatók is, és hogy kik azok, rögtön mondom. Frightening place, keep a smiling face, only by this grace, cause love's more... Velünk van Becikénk, aki azt írja, hogy egy kicsit halk a mikim. Picit arrébb mentem, most jó, nem mozog, ugye? Aztán érkezni fog hozzánk Petrusom is, és ha minden igaz, az ő párja is itt lesz vele. Tudja, hogy Wolfi is fog hallgatni, ha még nem hallgat, ha igen, akkor hello!

0: A mikrofonnál most Mókuska.
1: És időközben megérkezett az én másik felem is. Szia, szia! Csókoltatlak! És akkor csak vidámon. C'est la vie.

Azt nem tudom, hogy a szomszéd mit csinál a szomszédba a WC-n. Azt viszont tudom, hogy mi a következő zenének a címe. I like it bad. Oh.

arra azért kíváncsi lennék, Maskur, hogyha kisbaltával álltál a mosógéped mellé, hogy vajon mit értél el vele? Ha oda suhintottál neki egyet, akkor tudja, hogy leállt. Hát, ha nem, akkor biztos, hogy ment tovább veled együtt. Amúgy nekem centrifugázni tud úgy a gépem, hogy közben kiszalad a fürdőszobából. Kellene alá valami pöcök.

És közben itt van az én Judit barátnőm is, szia, szia puszi neked, csojci! Azt írja, ó, hallgatlak, érezd jó magad te is! Ő már itt a help helyett. Helyett zavarba gyűjtem, loft. És a Holdon egy nagyon jó kis remix a 2023-ból.

egy nagyon jó kis zene, és közben rám is Kata. Szia, Bea! Még nem köszöntem, de már egyszer igen. De tudod, azt szoktuk mondani, inkább kétszer, mint egyszer sem. Küldök egy kék farmer gatyót valakinek. Az egy kis barátnőmnek. Juditnak, aki itt van és hallgat, végre olyan régen voltál már amúgy tényleg, de tényleg? Az előadó nem lesz más, mint a Squeezer, és jön a Blue Jeans.

bizony, hogy jó csaj, de melléd nézett összesen háromszor, szóval hagyjad. Legalábbis szerintem, de majd ő intéz. És akkor menjünk tovább. 90-es évek, továbbra is. Jöjjön Scatman's World. Szóljon az én páromnak.

megfőzök, mert már főztem. Főztem máma nagyon finom húslevest, és hónap azt fogom majd megenni. A few moments later. Milyen húsból készítetted a levest? Biztos finom lett. Nincsen benne hús.

Csak szeretne főkóstoló lenni. Na de még csak nem is kiskukta. Mivel hogy nem főz, és nem áll oda senki mellé, így nem tud kóstolgatni sem. Van egy kis, hát ilyen gyenge kis próbálkozás a kóstolgatás felől, de

Ez már itt a Fun Factory, és a Pain is közben nekem eszembe jutott egy kedves hallgatóm, aki nem más, mint Buli Király Gyula, és én őt nem láttam még sehol sem bejelentkezni, pedig ő mindig itt szokott lenni az adásommal, a gyorsan ránézek merre van. És itt van, csak éppen nem ott, ahol szokott lenni, hanem Instagramon. Szia, jó adást kívánok, Buli van, itt írok, mert jó. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velem.

És a jókat vigyorgok, hát Docsi Dilik, nem veszed észre, hogy mit csinál az ott ez. Hiányzik nekem Csücske, a másik Csücske.

2026. 8. 13-án névnaposunk van, méghozzá ma az ipolyok ünnepelgethetnek. Az ipoly egy görög eredetű név, a jelentése a lovakat kifogó. Kedves ipolyok, őszinte leszek, vagy inkább... Tudjátok, mit inkább hagyjuk? Hát én azt sem tudom, hogy az ipoly az női név, vagy férfi. A zene az viszont jó.

Csatikám azt írja, hogy hát van, hogy van ilyen folyó is. Hát folyóról tudok, de hogy női név vagy férfi név, valaki nézzen utána. Hát nem maradjunk most már így.

Utána néztem gyorsan, méghozzá mindent is el tudok róla mondani, az ipoly név eredete görög, a jelentése a lovakat kifogó, a becézése ipó, ipóka, ipci, polyka, polyus. Az ipoly névnapja március 10, március 20, augusztus 13. Az ipoly név típusa férfi fiú név, elszóltan előforduló névről van szó. Úgyhogy köszönjük szépen, utána néztem magamnak.

Közben kaptunk még Atesztól is egy kis kiegészítést, az Ipoly egy régi magyar férfi név, bár nagyon ritka és leginkább a folyó neveként ismerjük, a név a görög Hippolytos névből származik. Köszönjük szépen!

Na és én közben, ami maskuránknak küldtem egy jó kis néger csókot. T-Choice, oké, kők vajon? Twist and Shout. Salt and Pepper 90-es évekből. Figyelj!

Azt írja Kata, hogy küldött nekem puszit, köszönöm szépen, nem lát. Vagyok, hogy hány helyen, úgyhogy nem tudok mindenhova figyelni. Aki ott van a chatfalon, legyen szíves, ott a chatfalon küldje, ne privátba. Ezen kívül, az oldalon kívül még vagyok három helyen legalább.

Nézzétek, milyen szépen táncolok. A következő zene fog szólni Maskurának és az ő Joe papájának, illetve mindenki Joe papájának. Csak nekünk máshogy papa, neki meg a szíve papája, aki hátba vágja palacsintosütés közben. Most nem az a zene fog érkezni, de az is fog egyébként. Hogy tudjátok mit, érkezzen először a Maskurának a dala, aztán majd jön az a zene, amit én szeretnék nekik küldeni.

egy nagyon kedves kis zenécske, után pedig akkor szóljon a zene tőlem a Mimos kuránknak és az ő jópapájának. Nagyon szeretem zene, 1998-ból. No tango dinero.

És így a zene vége felé nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a chatfalunkon kedves műsorvezető kollégámat, Wolfit. Szia! Itt is szia! Meg mindenhol is szia!

0: közben nézem, hogy Wolfi is írt az Ipolyról. Ő azt írta, hogy ő csak az Ipoly mozit ismeri Budapesten. Mindenki ismer valami Ipoly félét. Egy nagyon kis kedvenc zenét hallhatunk 1998-ban. No Tango Direno, most pedig. Hát ez is 90-es évekbeli zene lesz. Jaj, de nagyon oda teszi. Aha, ő lesz Scooter és a Move. Jamor.
1: Microphone business, I've got one message for the next decade. Move your

0: És most egy újabb óra, benne a legnagyobb slágerekkel.
1: És még maradunk most is a 90-es évekbeli zenéknél. Ő már itt Brünken. A Kleiner Satellit. A továbbiakban is mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Egészen 20 óráig leszek itt veletek. Aztán érkezik egy Gébelen.

Közben Csatikántól elköszönök, szia Csajszim! Kívánok neked valamit, vagy valakit. Egy szellemfit, mit szólsz?

tartalmas palacsintát küldött a Wolfing. Azt írja, hogy ez a maskurának a palacsintája. Na jó Isten, hogy minden étele így néz neki. Tartalmas, tartalmas. Ez biztos, hogy volt Blünken.

És apukámat is köszöntöm még egyszer. Téged az elején is köszöntöttelek, még nem voltál itt apukám. Úgy vagyok vele, hogy inkább kétszer, mint egyszer sem. Kaptam egy mókuszexet, ez megvan nekem.

Maria, Ave Maria, ő volt a blondi. És ha már Becikém elküldte a Mókusz Szexent, hát akkor miért ne? Hadd szóljon!

0: Excuse me.
1: Egy szuper jó kis zene. Hát ez sem mostani, az biztos. Dulliról.

Na és akkor menjünk tovább, most már egy kis magyar előadót is hozok nektek. Most nézem, jó régen volt magyar, ugye? Vagy nem? De az előbb Dolly-ról. Egy kis Grofoshoz mit szóltok? Grofosz, olá, olá!

De ilyen az élet, szeretlek téged. 19 óra 27 perckor megyünk tovább, hozom nektek dr. Albi bácsit. Közben Buli király Gyulán kírja, hogy rezza ő is. Remélem tetszik az adás nektek. Azt írja Buli király Gyulánk is, hogy igen, mint mindig tetszik. Köszönöm szépen, maradj velem te is.

0: Szóval, ahogy mondtam, érkezik közénk dr. Albi bácsi, aki megkérdez, hogy van love, vagy nincs love.
1: So Johnny, what you say?
2: Boy, rhythm wild.
0: Atasznak köszönöm szépen, remek adás feliratot. Kata pedig azt írja, hogy azért kedvellek be. Köszönöm szépen. És akkor, ha már itt tartunk, akkor 20-21-ig érkezik hozzátok Gébelen és a Tökesti Parti. Most pedig befogom, mert már nem tudnék beszélni sem egyébként. Mert ez bizony nagyon zene a 90-es évekből.

Hadd szóljon, mint a bádoglemez, adjad neki. Jaj, még a zene is elhallgatott. Munkuskába belebújt az ördög. Mind a hét. 19 óra 34 perc van. Obladi, oblada, végre nyár van. De jó lenne, ha ősz lenne. És én ezt nem csak ilyenkor mondom. Imádom az őszt.

0: Régen adtam már, most elhoztam újra. Nem megszokott tőlem az ilyen zene. De ezt, hogy szoktam mondani, nagyon-nagyon szeretem. Figyelj! Hogy is van az?
1: Amikor minden lángra kap! Gyere!
0: Gyertek, bitangyók! Szól a zene!
1: Szól a zene, táncoljunk!
0: Táncoljunk!

velünk dobban az egész szély. Dúj, dúj, de sudúj, szól a zene, szól a zene, táncoljunk. Nem mehetünk még haza.

0: Hey, hey, hey! Csókolom a szívedet!
1: Vége lesz ennek az ének!
2: Akkor is benne élek!
1: Gyere még!
0: Gyere!

nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon zene. Hát legalábbis nekem. Dúj, dúj, dúj, desudúj.

0: Amúgy én szeretem a fogyatékosokat, veled is milyen jól kijövök, te két lábon járó speciális balon. Amúgy...
1: nem ettem. Izudenszrenciám magas volt, 12 volt, égyom óra a cukrom. Égyom óra, 12 is fél volt. Égyom óra. Ha ettem volna egy kicsit, mennyi lett volna? Akkor nem...

úgy látom, hogy Wolfi szeretne egy zenét meghallgatni. Azt ír, hogy jaj, csaj, akkor már a kisapámat is lenyomhattad volna egy gyomorra. Húha! Ennyire? Ennyire nagyon oda? Meg vissza? Figyelj ezt egy kicsit. Figyelj, figyelj. Hát tessék, kérdésre? Kisapám.

0: papa hív.
1: Drágáim, anya!
2: Kisapám, gyere mondd mi a baj, kisapám.
3: Na, egy csodálatos zene után. Amit Wolfi kért. Nagyon szívesen egyébként. Tudjátok, én minden hülyeségben benne vagyok. Megtudunk még valamit idénről.

üzenem mindenek, aki nem érti meg, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott.

Bizonyám ez a Tour de France, és közben nézem a csetelt, azt írja a maskuránk, hogy elköszönök drága földikém, a teló nem bírja, puszi, köszi a szuper jó adit, jó pihit nektek, sziasztok, osztátok szét, szét van osztva az összes az enyém, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Hát igen, van ez így, mikor még a teló se bírja a mókuskát. Tour de France és a repülők. A folytatásban pedig jön majd egy kis hip-hop boys, hiszen ma éjjel táncolnék. És úgy tényleg jó a hangulatom. Hát táncolni azt nem nagyon bírnék. De ülve jobban táncolok, mint bárki állva.

házba, és akkor eljött a búcsú pillanata. Mert ahogy láthatjátok, 19 óra 55 perc van. Hoppácska. Szóval én mindenkinek nagyon szépen megköszönöm az elmúlt 2 órát, hogy itt volt velem, és ha minden igaz, jól érezte magát, legalábbis ebben bízok. És hogy kiktől búcsúzok, mindenkitől, aki itt volt, éppen ezért nem szoktam elsorolni még egyszer, hogy kik vannak itt, vagy kik voltak itt, mert többen már el is mentek. Wolfi azt írja, jó voltál, Mókuska. Gébelennek pedig jó adást kíván, nagyon szépen köszönöm, örülök neki, hogy te is itt voltál és feljöttél a chat falra. Mert ez a tánc, oly szép. Imádom zene. Közben pedig Instagramról is írnak, köszi az adás, szép estét, majd jó est, jó ét. Köszönöm szépen, hogy te is itt voltál velem, és mindenkinek köszönöm szépen. És akkor bizony csók a családnak hamarosan.

Búcsúzenén már fel is csendül. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát találtátok. Szép estét, jó éjszakát, csók a családnak, sziasztok!

Mit visz a kis hajó? Csók a családnak, elmentem vagánynak. Csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak. Sziasztok!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei. A Kitangyó Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezet.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több, még több zene!
7: She asks me why I'm just a hairy guy.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Jutani
3: Rádió. Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!